0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
0: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Freedom.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új országgyűlés alakul ma, megártott a hideg a gyümölcsösöknek, adományokat vár az Élelmiszerbank. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. 10 órától kezdődik, Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően pedig a megválasztott képviselők leteszik esküjüket. A nap második felében a parlament megválasztja Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikás torsótésztával elnevezésű terméket vették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millilaktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Tart a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Egészen ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyet a rászoruló időseknek, családosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Kellemes májusi idő elé nézünk élénk széllel. Ma kezdetben napos időre számíthatunk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, de hétfőn a jelenlegi előrejelzések szerint záporok, zivatarok, viharok érkeznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Yo, hello Ag, mi a helyzet ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: sír, de hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Súlyosbodik az aszályhelyzet. A jászok és kunok szabadságát ünnepelték, lekaszálták a szolnoki méhlegelőt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A jászok és kunok szabadságának visszaváltására emlékeztek a 8. jászkun emlékülésen a szolnoki vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolója szerint az eseményen felidézték, hogy 1745-ben a jászok és kunok 580 ezer aranyforintért váltották vissza kiváltságaikat és önrendelkezésüket, emellett 1000 lovas katona kiállítását vállalták. Az ünnepi beszédekben az összefogás, a közösség és a hagyományok fontosságát hangsúlyozták. Az emlékülésen jászkunságért elismerő okleveleket adtak át jelenlegi és korábbi jász, kun és jászkun kapitányoknak. A programhoz kapcsolódva megnyílt a 150 év 150 érték című kiállítás is a Vármegyeháza márványtermében. Jótékonysági anyák napi ünnepséget tartott a Katolikus Karitász Szolnoki Szent Erzsébet segélyszervezete, tudattal szoljon.hu. Nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű családokat és gyermekeiket köszöntötték a szolnoki belvárosi Szent Háromság nagy templomban. A szervezők célja az volt, hogy meghitt és örömteli estét biztosítsanak a résztvevőknek. A kezdeményezéshez több felajánló is csatlakozott, így adományokkal segített a program megvalósítását. Az ünnepségre nem csak a támogatott családokat, hanem minden érdeklődőt is vártak, aki szerette volna együtt tölteni az estét a közösséggel. Lekaszálták a Széchenyi lakótelepen kialakított méhlegelőt Szolnokon. A Mozdulj Csengével Egyesület a Széchenyi István körút és a Kaán Károly utca találkozásánál hozta létre a területet, ahol táblával is jelezték, hogy a növényeket ne vágják le. A szervezet a szoljon.hu-nak jelezte, a kaszálással védett virágok és rovarok is elpusztultak, több havi munkájuk és projektbe fektetett pénzük kárba veszett. Az Egyesület kiemelte, hogy nem a város üzemeltetés munkatársai végezték a kaszálást. Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és két csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösségé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi város részben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász-Nagykun Szolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrien, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. A megméretetésre az ország több pontjáról, valamint Romániából és Szlovákiából is érkeztek indulók. Önkéntes, hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltók is összemérték erejüket az akadálypályán. Rendhagyó esélyegyenlőségi napot tartottak Szolnok belvárosában a Hild téren, olvasható a szoljon.hu-n. A Helyünk van Talia téren program során a városlakók közelebb kerülhettek a fogyatékossággal élők mindennapjaihoz. A résztvevők idézetekkel és üzenetekkel díszített szalagokat helyeztek a tér fáira, emellett interaktív és érzékenyítő programokkal várták az érdeklődőket. Volt kutyás bemutató, közös festés és személyes találkozás is. A rendezvényhez több térségi szervezet csatlakozott. Az eseményt a JNS 150 programsorozat részeként a Jubileumi Programiroda és az Abba Novák Agóra szervezte, a nap szakmai fórummal zárult. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett. A csapadék hiány a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Ország Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valahamért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egyik közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: Március-áprilisban mindössze 10-12 mm csapadék esett Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, közölte a szoljon.hu. Rekord létszámmal rendezték meg az idei május fafutást Szolnokon. Több mint 4000-en húztak futócipőt a Magyar Sport napján, írja a szoljon.hu. A zöld pólós résztvevők ellepték a belvárost és a környező utcákat. Gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősebbek is rajthozáltak a mozgás népszerűsítő programon. A szervező Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az egészség életmódra és a rendszeres testmozgás fontosságára. A résztvevők 1600 vagy 2500 méteres távot teljesíthettek. A rendezvényen sportági bemutatók és egyéb programok is voltak. Közel 40 millió forintos MLS támogatást nyert a Cserkeszülői Sportegyesület. A szoljon.hu azt írja, jelentős fejlesztések indulhatnak a helyi sportéletben. A center pálya világítást kap, amelynek köszönhetően lehet majd esténként is edzéseket és mérkőzéseket tartani. Emellett egy külön 7 millió forintos TAO pályázati támogatásból új 20x40 méteres kispálya is épül. A beruházás tehermentesíti a nagy pályát és korszerűbb körülményeket biztosít a játékosok számára. Járda felújítás kezdődött a Tisza-Derzsik központi buszmegállónál. A JNS.hu szerint a beruházás során felbontják a meglévő betonburkolatot, ezért az érintett területen munkagépekre és korlátozásokra kell számítani. A menetrend szerinti buszok idéglenesen a szociális konyha előtti járda szakaszon állnak meg, az iskolajáratok pedig a szemközti megállót használják. A változtatások mellett is biztosított marad a közösségi közlekedés. A munkálatok várhatóan egy hétig tartanak. Az önkormányzat fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől a balesetek elkerülése érdekében. Futással tisztelegtek Arany János előtt a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium diákjai. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az intézmény tehetséges középiskolásokat segít és fog össze Szolnokon. A csapat Szolnokról indult, céljuk pedig a költő szülővárosa Nagyszalonta volt. A futók végül a nagyszalontai Csonka-toronynál értek célba. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 22-24 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, ma én ébresztem önöket, és a következő néhány órában én leszek önökkel, sőt, igazából egész délelőtt itt a Best FM frekvenciáján, úgyhogy egyelőre hozom az ébresztő muzsikákat, és természetesen a legjobb hangulatot így szombat reggelre is, Esztellel és Kanye West-tel nyitok, American Boy.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt, szép szombatot, hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, igyekszem önöket is felébreszteni. Nekem egy picit most nehezebben indult a reggel, valahogy nem sikerült úgy gyorsan kicambognom, és csak nyomkodtam a szundit, pedig ugye tudományos tény, hogy ez az egyik legrosszabb dolog, amit csinálhatunk reggel, úgyhogy nagyon remélem, hogy önöknek ez egy picit könnyebben ment ma. Jöhet a reggeli kávé, néhány reggeli muzsika, hogy kitöröljük az álmot a szemünkből. Számíthatnak rám, egész délelőtt remek slágereket készítettem be, garantáltan megkezdhetjük velük a hétvégét. Úgyhogy érkezzen mindjárt Coolio és a Too Hot. Előtte Melanie C jön a reggeli gőzölgő kávé mellé. I Turn To You, itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Coolio-t hallottuk, ez volt a Too Hot, pár perc, és jönnek friss hírek, utána pedig visszatérünk a zenei világba Jarullal és Ashantival. Itt lesz majd az Always on Time.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A Jászok és Kunok szabadságát ünnepelték, rászoruló családokat köszöntöttek anyák napján, lekaszálták a szolnoki méhlegelőt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Jászok és Kunok szabadságának visszaváltására emlékeztek a 8. Jászkun emlékülésen a Szolnoki Vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolója szerint az eseményen felidézték, hogy 1745-ben a Jászok és Kunok 580 ezer aranyforintért váltották vissza kiváltságaikat és önrendelkezésüket, emellett 1000 lovas katona kiállítását vállalták. Az ünnepi beszédekben az összefogás, a közösség és a hagyományok fontosságát hangsúlyozták. Az emlékülésen jászkunságért elismerő okleveleket adtak át jelenlegi és korábbi jász, kun és jászkun kapitányoknak. A programhoz kapcsolódva megnyílt a 150 év 150 érték című kiállítás is a Vármegyeháza márvány termében. Jótékonysági anyák napi ünnepséget tartott a Katolikus Karitász Szolnoki Szent Erzsébet segélyszervezete, tudatta a szoljon.hu. Nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű családokat és gyermekeiket köszöntötték a szolnoki belvárosi Szent Háromság nagy templomban. A szervezők célja az volt, hogy meghitt és örömteli estét biztosítsanak a résztvevőknek. A kezdeményezéshez több felajánló is csatlakozott, így adományokkal segített a program megvalósítását. Az ünnepségre nem csak a támogatott családokat, hanem minden érdeklődőt is vártak, aki szerette volna együtt tölteni az estét a közösséggel. Lekaszálták a Széchenyi lakótelepen kialakított méhlegelőt Szolnokon. A Mozdulj Csengével Egyesület a Széchenyi István körút és a Kaán Károly utca találkozásánál hozta létre a területet, ahol táblával is jelezték, hogy a növényeket ne vágják le. A szervezet a szoljon.hu-nak jelezte, a kaszálással védett virágok és rovarok is elpusztultak, több havi munkájuk és projektbe fektetett pénzük kárba veszett. Az Egyesület kiemelte, hogy nem a városüzemeltetés munkatársai végezték a kaszálást. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 22-24 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Gyere, értem a város részeg, egy érzés bennem, késeket élesz. Sok fanitini csoklik.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra lesz, pár percünk van a hírekig, aztán itt lesz majd velünk a Seft és a Mucho Mambosoé. És zenél majd a Blaha Lusiana is, jön a Nem Ereszt.
2: Nem ereszt engem sem, az a nyár végi este.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Újra locsolnak a faitatók, jászkonsági sikerek a tűzoltó versenyen, esélyegyenlőségi nap Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és két csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösségé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi város részben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrien, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. A megméretetésre az ország több pontjáról, valamint Romániából és Szlovákiából is érkeztek indulók. Önkéntes, hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltók is összemérték erejüket az akadálypályán. Rendhagyó esélyegyenlőségi napot tartottak Szolnok belvárosában a Hild téren, olvasható a szoljon.hu-n. A Helyünk van, Talia téren program során a városlakók közelebb kerülhettek a fogyatékossággal élők mindennapjaihoz. A résztvevők idézetekkel és üzenetekkel díszített szalagokat helyeztek a tér fáira, emellett interaktív és érzékenyítő programokkal várták az érdeklődőket. Volt kutyás bemutató, közös festés és személyes találkozás is. A rendezvényhez több térségi szervezet csatlakozott. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 22-24 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 7 óra után is csak a legjobb szombati ébresztő slágerek itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, mindjárt jön Fatboy Slim és a Praise You, hamarosan a Shaft és a Mucho Mambo Sway is beugrik, jön egy kis tánc és egy kis névnapi köszöntő is, előtte még Tom Novi indítja ezt az órát, jön a Your Body, én pedig csodás étvégét kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ígértem az óra elején, hogy ma megköszöntjük a névnaposokat, úgyhogy kedves Gergely nevű hallgatóink, sok szeretettel köszöntöm Önöket névnapjuk alkalmából, de elég sokan be vannak írva egyébként a naptárba, úgyhogy Isten éltesse a Karolákat, a Karolinákat, a Kristófokat, a Györgyöket, a Katalinokat és a Saroltákat is. Illetve bármilyen névnapos van, aki ma tartja, ma ünnepel, mindenképpen legyen boldog, és ünnepeltesse meg magát akár egy jó kis fagyizással, mondjuk tegnap volt ugye a magyar fagylalt napja, de szerintem szombaton ebben a mai jó időben is igazán kellemes lesz néhány gombócot elnyalogatni, és mondjuk közben Fatboy Slimet hallgatni, hiszen megyek vele tovább, és indítom a reggelt, és ébresztem Önöket a Praise You-val. Előtte James Morrison a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Csodás reggelt kívánok mindenkinek itt szombaton is. A Fatboy Slim dala kimaradhatatlan volt ebből a reggelből. Ez volt a Praise You. Hamarosan 7:30-hoz érkezünk, jönnek friss hírek, utána pedig az Everlast-tel megy tovább a reggel. Itt lesz a What is Like.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Súlyosbodik az aszályhelyzet. Több ezren futottak Szolnokon, fejlesztik a cserkeszőlői focipályát. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett. A csapadék hiány a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Ország Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, folytágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: Március-április mindössze 10-12 mm csapadék esett Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, közölte a szoljon.hu. Rekord létszámmal rendezték meg az idei május fafutást Szolnokon. Több mint 4000-en húztak futócipőt a Magyar Sport napján, írja a szoljon.hu. A zöld pólós résztvevők ellepték a belvárost és a környező utcákat. Gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősebbek is rajthozáltak a mozgás népszerűsítő programon. A szervező Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmódra és a rendszeres testmozgás fontosságára. Közel 40 millió forintos MLS támogatást nyert a Cserkeszőlői Sportegyesület. A szoljon.hu azt írja, jelentős fejlesztések indulhatnak a helyi sportéletben. A center pálya világítást kap, amelynek köszönhetően lehet majd esténként is edzéseket és mérkőzéseket tartani. Emellett egy külön 7 millió forintos TAO pályázati támogatásból új 20x40 méteres kispálya is épült. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 22-24 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a Blaha Louisiana ritmusai után, ez volt egyébként a Nem Ereszt című dal. A Jade érkezik a 90-es évekből, pontosan abból az R&B korszakból, amikor elindult a TLC is, vagy az En Vogue, de a Jade csapat is ott volt mellettük, talán mondjuk nem akkora globális sikert arattak, mint mondjuk a TLC-s csajok, viszont volt egy daluk, ami szerintem azóta is ikonikus maradt, ez a Don't Walk Away, ami egyszerűen nem akar berobbanni, inkább csak felébreszteni minket, mondjuk ezen a szombat reggelen is egy lágy hangulatú, mégis hip-hopos R&B-s dal érkezik a fekete kávé mellé. Don't Walk Away, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána ébredezünk tovább Monte Jordan dalával. Jön a This Is How We Do It, de itt lesz a Jurik is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A jászok és kunok szabadságát ünnepelték, rászoruló családokat köszöntöttek anyák napján, lekaszálták a szolnoki méhlegelőt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A jászok és kunok szabadságának visszaváltására emlékeztek a 8. jászkun emlékülésen a szolnoki vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolója szerint az eseményen felidézték, hogy 1745-ben a jászok és kunok 580 ezer aranyforintért váltották vissza kiváltságaikat és önrendelkezésüket, emellett 1000 lovas katona kiállítását vállalták. Az ünnepi beszédekben az összefogás, a közösség és a hagyományok fontosságát hangsúlyozták. Az emlékülésen jászkunságért elismerő okleveleket adtak át jelenlegi és korábbi jász, kun és jászkun kapitányoknak. A programhoz kapcsolódva megnyílt a 150 év 150 érték című kiállítás is a Vármegyeháza márványtermében. Jótékonysági anyák napi ünnepséget tartott a Katolikus Karitász Szolnoki Szent Erzsébet segélyszervezete, tudattal szoljon.hu. Nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű családokat és gyermekeiket köszöntötték a szolnoki belvárosi Szent Háromság nagy templomban. A szervezők célja az volt, hogy meghitt és örömteli estét biztosítsanak a résztvevőknek. A kezdeményezéshez több felajánló is csatlakozott, így adományokkal segített a program megvalósítását. Az ünnepségre nem csak a támogatott családokat, hanem minden érdeklődőt is vártak, aki szerette volna együtt tölteni az estét a közösséggel. Lekaszálták a Széchenyi lakótelepen kialakított méhlegelőt Szolnokon. A Mozdulj Csengével Egyesület a Széchenyi István körút és a Kaán Károly utca találkozásánál hozta létre a területet, ahol táblával is jelezték, hogy a növényeket ne vágják le. A szervezet a szoljon.hu-nak jelezte, a kaszálással védett virágok és rovarok is elpusztultak, több havi munkájuk és projektbe fektetett pénzük kárba veszett. Az Egyesület kiemelte, hogy nem a város üzemeltetés munkatársai végezték a kaszálást. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 22-24 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt a most ébredőknek, és csodás hétvégét, Majoros Rita vagyok ezen a délelőttön, én viszem önöket a legjobb zenei kavalkáddal egészen a szombat délutánig, Dr. Dre-vel, a Blackstreet-tel, vagy éppen a Mystic dalával, de itt lesz majd a Unique is hamarosan. Most Tayo Cruz-zal indulunk, én pedig szuper szombatot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon remélem, hogy a legtöbben olyan hosszú, elnyújtott reggellel tudják kezdeni a napot. Tudják, amikor úgy ráérünk. Ráérünk kicsammogni a konyhába, a kávéfőzőt beindítani, elkészíteni valami finom reggelit, és hogy olyan nyugiban ezt meg tudjuk enni, közben elmélázni a reggeli gondolatainkon, és élvezni a finom kávét. Hát utána néztem, és úgy tűnik, hogy reggel a magyarok a fekete kávét szeretik leginkább, vagyis, ami egy picit úgy fejbever minket, és jól felébreszt, aztán a délutáni kávé már egy kis tejjel, legalábbis úgy a népszerű kapucsinóként, latteként, vagy mondjuk hosszú kávé egy kis tejjel. Úgy tűnik, hogy nálunk ez a népszerű. Na de önök hogyan isszák? Én például reggel mindenképpen kapucsinos vagyok, és úgy a nap további részében is kapucsinó hátán folyik. Azt hiszem, most érkezett el az idő a reggeli második kávémnak, na meg a Mystic dalának, Scandalous a Best FM-en.

play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Best FM a legjobb zenék. Szerintem a világ egyik legjobb dalát hallottuk. Ez volt a Blackstreet és Dr. Dre dala No Digity. De azért hasonló jó dalokra lehet még a folytatásban is számítani. Mindjárt 8:30 jönnek a legfrissebb hírek, aztán Manu Chao-val megy majd tovább a reggel. Itt lesz a Bongo Bong.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Újra locsolnak a faitatók, jászkonsági sikerek a tűzoltó versenyen, esélyegyenlőségi nap Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és két csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösségé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi város részben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrien, a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. A megméretetésre az ország több pontjáról, valamint Romániából és Szlovákiából is érkeztek indulók. Önkéntes, hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltók is összemérték erejüket az akadálypályán. Rendhagyó esélyegyenlőségi napot tartottak Szolnok belvárosában a Hild téren, olvasható a szoljon.hu-n. A Helyünk van, Talia téren program során a városlakók közelebb kerülhettek a fogyatékossággal élők mindennapjaihoz. A résztvevők idézetekkel és üzenetekkel díszített szalagokat helyeztek a tér fáira, emellett interaktív és érzékenyítő programokkal várták az érdeklődőket. Volt kutyás bemutató, közös festés és személyes találkozás is. A rendezvényhez több térségi szervezet csatlakozott. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 22-24 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek popzenéjének talán egyik legromantikusabb dala érkezik így a reggelben. Ez a Sixpence None the Richer és a Kiss Me méghozzá 1999-ből, mert hogy akkor lett igazán a világsiker, ami egyébként nem akar többről szólni, mint ami egy tökéletes szerelmes pillanatról, akár egy tökéletes csókról, egy tökéletes táncról, vagy egy tökéletes reggeli kávéról, amit a kedvesünk, a szerelmünk társaságában tölthetünk. Úgyhogy jöjjön néhány romantikus pillanat. Sixpence None the Richer, Kiss Me a Best FM-en. Jó reggelt a később ébredőknek! Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz mindjárt, jönnek a legfrissebb hírek, utána érkezik Beyoncé és Sean Paul és a Baby Boy. És a 4-es Street is.
2: Marad ez a hely, ne is keressetek máshol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Súlyosbodik az aszályhelyzet. Több ezren futottak Szolnokon, fejlesztik a cserkeszőlői focipályát. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett. A csapadék hiány a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Ország Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A vízügy az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: Március-április mindössze 10-12 mm csapadék esett Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, közölte a szoljon.hu. Rekord létszámmal rendezték meg az idei május fafutást Szolnokon. Több mint 4000-en húztak futócipőt a Magyar Sport napján, írja a szoljon.hu. A zöld pólós résztvevők ellepték a belvárost és a környező utcákat. Gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősebbek is rajthozáltak a mozgás népszerűsítő programon. A szervező Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmódra és a rendszeres testmozgás fontosságára. Közel 40 millió forintos MLS támogatást nyert a Cserkeszőlői Sportegyesület. A szoljon.hu azt írja, jelentős fejlesztések indulhatnak a helyi sportéletben. A center pálya világítást kap, amelynek köszönhetően lehet majd esténként is edzéseket és mérkőzéseket tartani. Emellett egy külön 7 millió forintos TAO pályázati támogatásból új 20x40 méteres kispálya is épült. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 22-24 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép hétvégét és igazán lassú reggelt kívánok mindenkinek 9 óra után pár perccel. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jön most egy olyan dal, amire garantáltan az összes álmot kizavarhatjuk a szemünkből. Jöhet egy kis tánc Sean Paul-lal és Beyoncé-val. Itt a Baby Boy. Szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Mi lesz a mai program?
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, már is 9-e van, május 9-e. A Gergelyek a névnaposok, őket már ugye megköszöntöttük ma reggel, de természetesen a születésnaposok sem maradnak ki, Isten éltesse őket is, és aki a mai napon bármit ünnepel, legyen az tényleg szülinap, névnap, évforduló, legyen nagyon-nagyon boldog. Na nézzük az eseményeket is, amik a mai naphoz köthetőek. 1912-ben született Ottlik Géza Kossuth Díjas íróműfordító. 77 éves ma Billy Joel amerikai rockénekes, zongorista, zeneszerző, szövegíró. 64 éves Dave Gahan, brit popénekes, a Depeche Mode együttes tagja. Ma ünnepli szülinapját Geszti Péter, showman, zenész, műsorvezető. 6 éve hunyt el Little Richard, amerikai zenész. Ma van az Európa nap, a táncház napja, ma van a villás reggeli világnap is, a minigolf napja és a karamellás brownie nap. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszám. Hogyha valaki üzenne akár kedves ismerősének szülinapra, névnapra, akkor itt akár nyugodtan megteheti. Miközben a világ talán egyik legegyszerűbb dalszövegű dala érkezik, ami garantáltan kihesegeti még a maradék álmosságot is a szemünkből. Hangerőt fel, itt van Paul Johnson és a Get Get Down, 99-ből a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. A múlt héten május 1-ével ismét megnyílt a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok kikapcsolódni vágyók előtt, vagy ha csak arra felé fagyiznának, akkor sétáljanak egyet. Az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet ezáltal a tájékoztatóban. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasza között lesz. A hétvégéket és az ünnepnapokat érintő forgalmi változás pedig 25-ig így is marad. Ami még fontos, hogy lesz egyfajta új rendszer, május 26-a és augusztus közepe között egy új rugalmas forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon délután 5 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége, úgyhogy már erre is lesz lehetőség. Én pedig szuper hétvégét kívánok mindenkinek a Best FM legjobb zenéivel, úgyhogy megyek tovább George Michael-lel. Itt az Outside, előtte pedig egy kis tánc Justin Timberlake-kel. Rock Your Body!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána Madonna és az American Pie. Zene majd a Bermuda, itt lesz a London.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Már megint a Premier Outletbe mentek.
2: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
3: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A Jászok és Kunok szabadságát ünnepelték, rászoruló családokat köszöntöttek anyák napján, lekaszálták a szolnoki méhlegelőt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Jászok és Kunok szabadságának visszaváltására emlékeztek a 8. Jászkun emlékülésen a Szolnoki Vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolója szerint az eseményen felidézték, hogy 1745-ben a Jászok és Kunok 580 ezer aranyforintért váltották vissza kiváltságaikat és önrendelkezésüket, emellett 1000 lovas katona kiállítását vállalták. Az ünnepi beszédekben az összefogás, a közösség és a hagyományok fontosságát hangsúlyozták. Az emlékülésen jászkunságért elismerő okleveleket adtak át jelenlegi és korábbi jász, kun és jászkun kapitányoknak. A programhoz kapcsolódva megnyílt a 150 év 150 érték című kiállítás is a Vármegyeháza márvány termében. Jótékonysági anyák napi ünnepséget tartott a Katolikus Karitás Szolnoki Szent Erzsébet segélyszervezete, tudattal szoljon.hu. Nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű családokat és gyermekeiket köszöntötték a szolnoki belvárosi Szent Háromság nagy templomban. A szervezők célja az volt, hogy meghitt és örömteli estét biztosítsanak a résztvevőknek. A kezdeményezéshez több felajánló is csatlakozott, így adományokkal segített a program megvalósítását. Az ünnepségre nem csak a támogatott családokat, hanem minden érdeklődőt is vártak, aki szerette volna együtt tölteni az estét a közösséggel. Lekaszálták a Széchenyi lakótelepen kialakított méhlegelőt Szolnokon. A Mozdulj Csengével Egyesület a Széchenyi István körút és a Kaán Károly utca találkozásánál hozta létre a területet, ahol táblával is jelezték, hogy a növényeket ne vágják le. A szervezet a szoljon.hu-nak jelezte, a kaszálással védett virágok és rovarok is elpusztultak, több havi munkájuk és projektbe fektetett pénzük kárba veszett. Az Egyesület kiemelte, hogy nem a városüzemeltetés munkatársai végezték a kaszálást. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 22-24 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szombatot, jó hétvégét, itt 10 óra után is pár perccel, én Majoros Rita vagyok, és önök pedig a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy a szombatot is jól indítsák, és úgy egyáltalán a hétvégét. Jön mindjárt a Bermuda és a London, de itt lesz a Depeche Mode is a Free Love-val, Amy Winehouse is énekel, most pedig Madonnával és az American Pie-jal indítom az órát.
0: Mess

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik meg a Budapest 100 Fesztivált, amely idén újra a 100 éves budapesti házakat ünnepli. A programsorozat ezúttal az 1916 és 26 között épült épületekre fókuszál, úgyhogy a látogatók olyan különleges házakba is betekinthetnek, amelyek egy egész korszak történetét őrzik. A hétvégén belvárosi bérházak, régi mozik, villák és még egy patinás óvoda is megnyitja kapuit a közönség előtt, úgyhogy ez is vár önökre ezen a hétvégén. Egyébként a legtöbb program ingyenes és sok esemény előzetes regisztráció nélkül is látogatható. Egyébként a programról bővebben tájékozódhatnak a bestfmbudapest.hu oldalán is. Én pedig szuper jó hétvégét kívánok mindenkinek ezzel a programmal természetesen és mindennel. Önök mivel töltik ezt a két napot? Egy kis kikapcsolódás, kirándulás, lazulás, vagy egyszerűen csak otthon elfelejtik a heti fáradalmakat? Jöhetnek az üzenetek a 0620 55 55 155-re, mellé pedig a Delight dala érkezik. Groove is in the heart a Best FM-en. Jó hétvégét!

0: Vesztefem a legjobb zenék. Az M7-es autópályán hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométerek között új terelést építettek ki. Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal a belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. A Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométerek között a Balaton felé, a külső és a leálló sáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal a belső sávja autózható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet a Gárd csomópont mindkét oldalon használható, ezt az infót kaptam. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Subway Monster zárta az órát, ez volt a négy ütem, de mindjárt nyitom a következőt, 11 óra lesz, pár perc múlva jönnek a friss hírek, aztán 50 Cent. És itt lesz az embertelen dal is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már ülésezik az új parlament középiskolai felvételi, indul a rendkívüli eljárás, a legendás Faros is feltűnik a Balaton felvidéken. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők eskütételük után megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 3 óra tájban döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti rendezvényen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba. Az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat. Ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Újabb számlagyárra csaptak le a pénzügyőrök, csak nem 180-an léptek akcióba, egyszerre több helyszínen 20 embert állítottak elő, 8-an már letartóztatásba kerültek. A banda a gyanú szerint főként Bács-Kiskunvár megyében működött, és több mint 1 milliárd forintos kárt okozott. A nyomozók autókat, ingatlanokat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, és 90 millió forint készpénzt koboztak el, ezzel tulajdonképp már megtérült a veszteség. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, már 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót, amely a németországi buszos piknikek mintájára jött létre. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Ők mindenféle veterán busz találkozott, már 90-es évek közepén tartottak. Szeretik az Ikarusz, mint ahogy mi is. Mondtam, hogy mi lenne a köztes évben, ők jönnének el hozzám. Így kezdődött el a Tapolcai Ikarusz találkozó. Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelországból, Németországból, illetve város még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab Faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 11 óra is elmúlt, szép délelőttet kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, ebben az órában még együtt rádiózhatunk, együtt hétvégézhetünk. Dezre érkezik mindjárt, és a Life, aztán itt lesz majd a Fugees is, és a Ready or Not, énekel majd Gwen Stefani az újra alakult No Doubtból, most pedig 50 Cent Indeed, jön a PIMP.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Vannak azok a dalok, amik egyszerűen csak úgy jól esnek a fülünknek, vagy azok az énekhangok, amiket csak úgy szeretünk hallgatni. Bemászik a fülünkbe, a fejünkbe, néha elgondolkodunk egy-egy gondolaton a dalból, de egyszerűen csak szeretjük hallgatni. Na pont egy ilyen dal érkezik a 90-es évek egyik ikonjától, a 98-ból jön Dezra és a Life, ami egyszerűen csak az életről szól. Furcsaságaival, kiszámíthatatlanságával, néha egy picit egyébként túl pessimistának tartották ezt a dalt, és szkeptikusnak Dezrét, amikor is kihozta ezt a dalt, pedig azért van benne egy kis irónia, egy kis humor, de valahogy mégis az életről szól, a megpróbáltatásokról, és hogy hogyan megyünk át ezeken. Szerintem ezzel azért mindenki tud egy kicsit azonosulni. Dezré Life, itt a Best FM-en. Jó utat az utolévőknek, mert ez nekem kifejezetten olyan autózós dal.

0: Best FM a legjobb zenék az M3-as autópálya Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométerek között. A főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal a belső sávjára terelik. Vásáros Namény felé a külső és a leálló sáv autózható. Ezt az infót kaptam. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi, vagy hogyha felhív vele, én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt dél jönnek majd a legfrissebb hírek, utána pedig már B. Németh Dia viszi a délutánt, Alexandra Burke egyik dalával nyitja az órát, én pedig ezzel búcsúzom. Holnap is jövök majd reggel, úgyhogy ébredjünk együtt vasárnap is, már köszönöm a figyelmet, Majoros Rita vagyok. Jön mindjárt a Bad Boys, viszhal!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új parlament, letették esküjüket a képviselők, estig gyűjt a rászorulóknak az élelmiszerbank, érték és szórakozás, ma van a táncház napja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, sok dolguk van ma, honanyáknak és honatyáknak már letették esküjüket, ezt követően megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A parlamenti bizottságok létrehozása, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztása is ma esedékes. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Emellett díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodabaui Zemplénben. Ózdi és Arló között állítottak meg egy kocsit, alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Ma van a táncház napja, 1972-ben e napon indult útjára a mozgalom. Határokon innen és túl élő népzene, tánc és viseletbemutató koncertek várják az érdeklődőket. Árendás Pétert, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetőjét hallják.
2: Fiatalok és idősebbek százezrei a magyar néphagyományt élik, ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. Ez nem egy múltbéli dolog, ezeket a szépségeket, értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
1: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, kezdődik már is a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, május 9-e van, és egész nap a legjobb zenéket hallgatjuk, úgyhogy indítok is egy nagy slágerrel, Alexandra Burke egyik nagy sikerével 2009-ből, amiben közreműködik Florida is. Ez pedig nem más, mint a Bad Boys.
0: Best.

Best FM, a legjobb zenék. Fantasztikus időnk van a hétvégén, úgyhogy érdemes kimozdulni. Ma például 24-26 fokot is mérhetünk az ország több pontján is. Holnap a sok napsütés, csak kevés gomoly felhő zavarja a délutáni órákban. A mainál kevesebb helyen fordul elő zápor. 22 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Nyárias napunk lesz a holnapi napon. A déli, délkeleti szél néhol megerősödhet. Tökéletes idő a bográcsozáshoz vagy a grillezéshez, én pedig bármivel is teljen a hétvégén, a legjobb zenékkel kísérlek továbbra is itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az Egyesfi úton például Budaörs közelében a 9-es kilométernél kábelt fektetnek le, mindkét oldalon útszükület van érvényben. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 2-es főúton is érdemes figyelni, Gödbel területénél 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszükület mellett dolgoznak, Récság és Font között több szakaszon kábelt fektetnek le, az M5-ösön pedig átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elérkeztük az egy órához, ami azt jelenti, hogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán érdemes maradni, hiszen hamarosan játszom a Pussycat Dolls dalát is. Jön a hashtag, és jön még egy másik lánycsapat is a 2000-es évekből, ez lesz a Sugarbabe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az új házelnök után új kormányfőt is választ a parlament. Adójóváírás, itt a figyelmeztetés, fegyver és solymász bemutató is lesz az emlékhelyek napján. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők letették esküjüket, és ezekben a percekben választják meg a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül dönthetnek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Díszszemle és ünnepélyes zászlófel. Vonás is lesz a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA a bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Az amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump közösségi oldalán jelezte, azután döntött erről, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen szerinte ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Mintegy 50 helyszínen várják ma az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Választhatják például Budapesten a Műegyetemen az 56-os eseményeket feldolgozó szabadulószobát, az Egri, a Szigetvári és a Siklósi várban az interaktív fegyver és viselet bemutatót, míg Gyulán a solymász parádét. Csalgótarjánban és Vácon tematikus sétákkal, a Pákozdi katonai emlékparkban különleges hadtörténeti ételkóstolóval készülnek. A Fradi nyer 25-ször vagy az Ete másodszor. Este a Puskás Arénában játsszák a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét. Kiemelt érdeklődés kíséri a meccset, több mint 50 ezeren nézik majd a helyszínen a finálét. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, én Bédi Mendia vagyok. Megyünk tovább a legjobb zenékkel, elhagytuk már az egy órát is, és már is itt az Overload, a Brit Sugar Babes debütáló kislemeze, ami 2000-ben jelent meg, és nagy kritikai sikert aratott, és segített a Sugar Babesnek gyorsan ismerté válni az Egyesült Királyságban. Ezt elnosztalgiázunk.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a World Celebration, ezzel folytatjuk most a soul és R&B énekessel, Kenny Williams egyik ismert dalával, ami a 2000-es évek elején vált népszerűvé Európában. Egy nagyon elegáns hangulatú dalról van szó, egy pozitív életigénylő slágerről, ami az összetartozás és a béke érzését hangsúlyozza, és érdekesség, hogy Kenny Williams Európában sokkal nagyobb ismertséget szerzett, mint az Egyesült Államokban, főleg a jazz-es szólós hangzása miatt. A World Celebration már a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M1-esen például több felújítás is zajlik. Szélesítési munkák miatt például Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy most egy kicsit lassabban lehet arra közlekedni. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont Budapest felé felhajtóágát lezárták, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, illetve új terelés épült ki, ugyancsak az M1-esen a Nagyszent János Böny csomópont és Győr között, a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé a leállósávon, és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leállósáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már itt is van a 2 óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán érkezik majd az Animal Cannibals is. Ülünk a vonaton, DJ Antoine, Timothy és Klen a közösen pedig rögtön a hírek után. Szól itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, visszakerül az uniós zászló a parlamentre, EB ezüstérmes a női sportpisztolyos csapat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, a parlamenti képviselők letették esküjüket a történelmi zászlók előtt. Megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest. A házelnök eskütétele után egyebek mellett arról beszélt, hogy az országgyűlési munka legyen transzparens és nyitott, az érdemi vita alapuljon kölcsönös tiszteleten, és politikai nézeteken felülemelkedve közösen teremtsék meg újra az országgyűlés tekintélyét. Forsthoffer Ágnes első döntése szerint visszakerül az Európai Unió zászlaja a magyar parlamentre. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 képviselővel van jelen. Nem sokára döntenek az új kormányfőről is, Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyülteket. Díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ez az idei legerősebb jegyzés. 1 euró 355 forint, a dollár 301, a svájci frank pedig 387 forinton állt. Az euró árfolyam legutóbb 2022. februárjában volt hasonló szinten. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak akkor. Európa-bajnoki ezüstérmet nyert a magyar női sportpisztolyos csapat. A Fábián Sára, Ráhel Jákó Mirjam és Major Veronika összeállítású csapat az Eszéken zajló kontinens viadalon a magyar válogatott első érmét szerezte meg. Major Veronika és Fábián Sára, Ráhel egyéniben és döntőbe jutottak. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És most bulizunk egy nagyot a francia Rivierán. Hello, mindenkinek, elhagytuk a 2 órát, és folytatódik a szombati Best délután. Én Béri Meddia vagyok, és itt is van a Welcome to Saint-Tropez, a svájci DJ és producer DJ Antoine egyik legismertebb slágere, ami most 2011-ből érkezik. Itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.
0: Best FM.

Sláger FM, a legjobb zenék az I'm Your Baby Tonight-tal folytatjuk Whitney Houston egyik nagy slágerével. 1990-ben jelent meg az azonos című I'm Your Baby Tonight albumon. Egy fantasztikus sláger, hatalmas siker lett, nem véletlenül a több ország slágerlistájának élére került. Több neves producer, köztük L.A. Reid és Babyface készítette a számot egyébként, ami hozzájárult a korszerű hangzásához. Érdekesség, hogy ez a dal segített Whitney Houston imidzsét erősebb R&B központú irányba elmozdítani a 90-es évek elején. Érkezik is az I'm Your Baby Tonight itt a Best Dance.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Fenn a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-oson például Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon egyébként a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Bag, Túra, Aszó csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. A Budapest felé vezető oldalon az 59-es kilométernél lévő 60 kelet csomópont felhajtóágát pedig lezárták. Ami pedig az M5-öst illeti, a Budapest felé vezető oldalon Szeged és Kistelek között a 160-as és a 143-as kilométer között a burkolatot javítják, a külső sávot szakaszosan lezárják. Balesetmentes közlekedést mindenkinek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék, Brandy és Monika közösség hallgattuk, ez volt a The Boy Is Mine, és mindjárt 3 óra van, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig érkezik majd a Unique és az Úton, itt lesz Jerry Harryvel és a Look At Me-vel, a Three Doors Down pedig indítja a következő órát a Here Without You-val, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Lady Gaga-t hallgatjuk itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Súlyosbodik az aszályhelyzet. A jászok és kunok szabadságát ünnepelték, lekaszálták a szolnoki méhlegelőt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A jászok és kunok szabadságának visszaváltására emlékeztek a 8. jászkun emlékülésen a szolnoki vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolója szerint az eseményen felidézték, hogy 1745-ben a jászok és kunok 580 ezer aranyforintért váltották vissza kiváltságaikat és önrendelkezésüket, emellett 1000 lovas katona kiállítását vállalták. Az ünnepi beszédekben az összefogás, a közösség és a hagyományok fontosságát hangsúlyozták. Az emlékülésen jászkunságért elismerő okleveleket adtak át jelenlegi és korábbi jász, kun és jászkun kapitányoknak. A programhoz kapcsolódva megnyílt a 150 év 150 érték című kiállítás is a Vármegyeháza márványtermében. Jótékonysági anyák napi ünnepséget tartott a Katolikus Karitász Szolnoki Szent Erzsébet segélyszervezete, tudattal szoljon.hu. Nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű családokat és gyermekeiket köszöntötték a szolnoki belvárosi Szent Háromság nagy templomban. A szervezők célja az volt, hogy meghitt és örömteli estét biztosítsanak a résztvevőknek. A kezdeményezéshez több felajánló is csatlakozott, így adományokkal segített a program megvalósítását. Az ünnepségre nem csak a támogatott családokat, hanem minden érdeklődőt is vártak, aki szerette volna együtt tölteni az estét a közösséggel. Lekaszálták a Széchenyi lakótelepen kialakított méhlegelőt Szolnokon. A Mozdulj Csengével Egyesület a Széchenyi István körút és a Kaán Károly utca találkozásánál hozta létre a területet, ahol táblával is jelezték, hogy a növényeket ne vágják le. A szervezet a szoljon.hu-nak jelezte, a kaszálással védett virágok és rovarok is elpusztultak, több havi munkájuk és projektbe fektetett pénzük kárba veszett. Az Egyesület kiemelte, hogy nem a városüzemeltetés munkatársai végezték a kaszálást. Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és két csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösséggé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi város részben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász-Nagykun Szolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrien, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. A megméretetésre az ország több pontjáról, valamint Romániából és Szlovákiából is érkeztek indulók. Önkéntes, hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltók is összemérték erejüket az akadálypályán. Rendhagyó esélyegyenlőségi napot tartottak Szolnok belvárosában a Hild téren, olvasható a szoljon.hu-n. A Helyünk van, Talia téren program során a városlakók közelebb kerülhettek a fogyatékossággal élők mindennapjaihoz. A résztvevők idézetekkel és üzenetekkel díszített szalagokat helyeztek a tér fáira, emellett interaktív és érzékenyítő programokkal várták az érdeklődőket. Volt kutyás bemutató, közös festés és személyes találkozás is. A rendezvényhez több térségi szervezet csatlakozott. Az eseményt a JNS 150 programsorozat részeként a Jubileumi Programiroda és az Abba Novák Agora szervezte, a nap szakmai fórummal zárult. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett. A csapadék hiány a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Ország Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valahamért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egyik közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: Március-áprilisban mindössze 10-12 mm csapadék esett Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, közölte a szoljon.hu. Rekord létszámmal rendezték meg az idei május fafutást Szolnokon. Több mint 4000-en húztak futócipőt a Magyar Sport napján, írja a szoljon.hu. A zöld pólós résztvevők ellepték a belvárost és a környező utcákat. Gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősebbek is rajthozáltak a mozgás népszerűsítő programon. A szervező Szolnoki Sportcentrum Non-Profit Kft. Célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmódra és a rendszeres testmozgás fontosságára. A résztvevők 1600 vagy 2500 méteres távot teljesíthettek. A rendezvényen sportági bemutatók és egyéb programok is voltak. Közel 40 millió forintos MLS támogatást nyert a Cserkeszülői Sportegyesület. A szoljon.hu azt írja, jelentős fejlesztések indulhatnak a helyi sportéletben. A center pálya világítást kap, amelynek köszönhetően lehet majd esténként is edzéseket és mérkőzéseket tartani. Emellett egy külön 7 millió forintos TAO pályázati támogatásból új 20x40 méteres kispálya is épül. A beruházás tehermentesíti a nagy pályát és korszerűbb körülményeket biztosít a játékosok számára. Járda felújítás kezdődött a Tisza-Derzsik központi buszmegállónál. A JNS.hu szerint a beruházás során felbontják a meglévő betonburkolatot, ezért az érintett területen munkagépekre és korlátozásokra kell számítani. A menetrend szerinti buszok idéglenesen a szociális konyha előtti járda szakaszon állnak meg, az iskolajáratok pedig a szemközti megállót használják. A változtatások mellett is biztosított marad a közösségi közlekedés. A munkálatok várhatóan egy hétig tartanak. Az önkormányzat fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől a balesetek elkerülése érdekében. Futással tisztelegtek Arany János előtt a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium diákjai. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az intézmény tehetséges középiskolásokat segít és fog össze Szolnokon. A csapat Szolnokról indult, céljuk pedig a költő szülővárosa Nagyszalonta volt. A futók végül a nagyszalontai Csonka-toronynál értek célba. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 22-24 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét kívánok, a stúdióban már Fodor Attila, Gergelyek, Karolák, Karolinák, boldog névnapot. Ma van az Európa nap, és Magyarországon ekkor játszották le hivatalosan az első futballmérkőzést. A Budapest Tornaklub két csapata játszotta az első meccset. Nálunk az első most a Three Doors Down, Here Without You.
0: 102.4 West FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél lesz.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütéssel folytatódik a hétvége. Némi gomoly felhőképződés elvétve lehet. Ekkor kisebb zivatarok is kialakulhatnak. A déli délkeleti szél fog inkább a Dunántúlon megélénkülni, de térségünkben is olykor megélénkülhet majd. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül várható majd. A jövő hetet napsütéssel, olykor fátyol és gomoly felhőkkel indítjuk majd. A nap második felében már elszórt záporok, zivatarok is lehetnek. A déli délnyugati szél lesz ezen a napon is élénk, úgy 22 fok lehet majd a legmelegebb órákban. Kedden több felhőre lehet majd számítani a térségben, záporok, zivatarok is kialakulnak majd, a szél pedig észak-nyugatira fordul, 18 fok lesz majd ekkor a legmelegebb órákban. Szerdán már kisebb lesz a csapadékhajlam, több lesz a napsütés, ugyanakkor még mindig 18 fok körül tetőzik a hőmérséklet, és nagyjából a jövő hét hasonló maximumokat, 18-20 fokokat hozhat a mostani infók alapján. Én meg

Programajánlóval folytatjuk most a 102.4 Best FM-en. Tart a Barbecue és Gastro Fesztivál Karcagon a konferencia központnál. Ma még délután fellép a Dynamite Youth, 7:30-tól a Crazy Little Queen Tribute Band. Majd még ott lesz Dévényi Tibi bácsi az este során, Nyuik és DJ Lásznik is. Sörfest így áll az Ormos Imre Parkban, rengeteg gyerekprogrammal, és még délután fellép Kovács Viktória, este 7-től pedig Varga Viktor is. Magyarország legismertebb Depeche Mode tribute zenekarának koncertje Szolnokon a Flow Music Clubban ma este 9 órakor kezdődik. Kacor Király és a Kalóz a Comfort Zenés Bábszínház előadása holnap 10 órakor kezdődik itt Szolnokon az Abanovákban. Tritko Chernobyl 40 exkluzív előadás hétfőn este 7-től az Abanovákban. Bringás reggeli a Kossuth téren kedden 6:30-tól kávéval, gyümölcsel, gyümölcslével és jó hangulattal. Dák B. Gyula Rossz Vér turné Szolnokon jövő szerdán este 7-től az Abanovákban. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban jövő szombaton 10:30-tól a Charlie a Csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny és a Bori a mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Taylor Swiftnek szépen alakul az élete, szépen alakult a karrier és a magánélet is az elmúlt években. Ő énekel most a 102.4 Best FM-en.

Sokunknak hétvégén is autóba kell ülni, úgyhogy mondok is néhány fontosabb közlekedési információt most a 102.4 Best FM-en. Ezekre figyeljenek többek között. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál van korlátozás, az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé kell útépítésre számítani. Útépítésre kell számítani Jász alsó Szentgyörgyön, a Jász Ladányra vezető úton. A 42-esen több helyszínen is dolgoznak, Püspökladány és Báránd, valamint Báránd és Földes között is. Tápió szerint a Pesti úton kell útszükületre számítani. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Jászapáti belterületén, a Petőfi Sándor utcában, a Táncsics úton is útépítést végeznek. Dolgoznak Karcagon a Dózsa-György úton. Korlátozásra kell számítani Nagykőrösön a Szolnoki úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is figyelni kell a korlátozásokra. Pély és Tarna-Szent Miklós között útfelújítást végeznek. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, valamint Kömlő és Besenyőtelek között is dolgoznak. Az M5-ösön csomópontot építenek továbbra is a 73-as, 76-os kilométerek között. Tiszakürt belterületén útépítés mellett félpályán halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is korlátozás van. A 42.05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Abbonyban az Újszászi úton ugyancsak útépítés miatt van útszűkület. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. A 32.16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés van, de a 4-es út 223-as kilométerénél is hasonló munkálatokra kell számítani. Százberek és Jászladány között útépítés mellett lehet autózni. Tiszainokán csatornáznak. Vecsésnél a 31.01-esen Ecser felé útszűkület van érvényben. Vasad és Csévharaszt között közmépítési munkálat miatt van útszűkület. Az Abony és Törtel közötti útszakaszon továbbra is dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. Dalaik legendásak, a családi kapcsolat pedig hírhet. Az Oasis következik ezúttal, és a szombat délutánban a Wonderwall a 102.4 Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit tartalmazó.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Súlyosbodik az aszály helyzet. A jászok és kunok szabadságát ünnepelték. Lekaszálták a szolnoki méhlegelőt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A jászok és kunok szabadságának visszaváltására emlékeztek a 8. jászkun emlékülésen a Szolnoki Vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolója szerint az eseményen felidézték, hogy 1745-ben a jászok és kunok 580 ezer aranyforintért váltották vissza kiváltságaikat és önrendelkezésüket, emellett 1000 lovas katona kiállítását vállalták. Az ünnepi beszédekben az összefogás, a közösség és a hagyományok fontosságát hangsúlyozták. Az emlékülésen jászkunságért elismerő okleveleket adtak át jelenlegi és korábbi jász, kun és jászkun kapitányoknak. A programhoz kapcsolódva megnyílt a 150 év 150 érték című kiállítás is a Vármegyeháza márványtermében. Jótékonysági anyák napi ünnepséget tartott a Katolikus Karitász Szolnoki Szent Erzsébet segélyszervezete, tudattal szoljon.hu. Nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű családokat és gyermekeiket köszöntötték a szolnoki belvárosi Szent Háromság nagy templomban. A szervezők célja az volt, hogy meghitt és örömteli estét biztosítsanak a résztvevőknek. A kezdeményezéshez több felajánló is csatlakozott, így adományokkal segített a program megvalósítását. Az ünnepségre nem csak a támogatott családokat, hanem minden érdeklődőt is vártak, aki szerette volna együtt tölteni az estét a közösséggel. Lekaszálták a Széchenyi lakótelepen kialakított méhlegelőt Szolnokon. A Mozdulj Csengével Egyesület a Széchenyi István körút és a Kaán Károly utca találkozásánál hozta létre a területet, ahol táblával is jelezték, hogy a növényeket ne vágják le. A szervezet a szoljon.hu-nak jelezte, a kaszálással védett virágok és rovarok is elpusztultak, több havi munkájuk és projektbe fektetett pénzük kárba veszett. Az Egyesület kiemelte, hogy nem a városüzemeltetés munkatársai végezték a kaszálást. Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és két csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösséggé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi város részben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jásznagykun Szolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrien, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. A megméretetésre az ország több pontjáról, valamint Romániából és Szlovákiából is érkeztek indulók. Önkéntes, hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltók is összemérték erejüket az akadálypályán. Rendhagyó esélyegyenlőségi napot tartottak Szolnok belvárosában a Hild téren, olvasható a szoljon.hu-n. A Helyünk van, Talia téren program során a városlakók közelebb kerülhettek a fogyatékossággal élők mindennapjaihoz. A résztvevők idézetekkel és üzenetekkel díszített szalagokat helyeztek a tér fáira, emellett interaktív és érzékenyítő programokkal várták az érdeklődőket. Volt kutyás bemutató, közös festés és személyes találkozás is. A rendezvényhez több térségi szervezet csatlakozott. Az eseményt a JNS 150 programsorozat részeként a Jubileumi Programiroda és az Abba Novák Agóra szervezte, a NAP szakmai fórummal zárult. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett. A csapadék hiány a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Ország Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
3: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a Valahamért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egy közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
2: Március-áprilisban mindössze 10-12 mm csapadék esett Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, közölte a szoljon.hu. Rekord létszámmal rendezték meg az idei május fafutást Szolnokon. Több mint 4000-en húztak futócipőt a Magyar Sport napján, írja a szoljon.hu. A zöld pólós résztvevők ellepték a belvárost és a környező utcákat. Gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősebbek is rajthozáltak a mozgás népszerűsítő programon. A szervező Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmódra és a rendszeres testmozgás fontosságára. A résztvevők 1600 vagy 2500 méteres távot teljesíthettek. A rendezvényen sportági bemutatók és egyéb programok is voltak. Közel 40 millió forintos MLS támogatást nyert a Cserkeszülői Sportegyesület. A szoljon.hu azt írja, jelentős fejlesztések indulhatnak a helyi sportéletben. A centerpálya világítást kap, amelynek köszönhetően lehet majd esténként is edzéseket és mérkőzéseket tartani. Emellett egy külön 7 millió forintos TAO pályázati támogatásból új 20x40 méteres kispálya is épül. A beruházás tehermentesíti a nagy pályát és korszerűbb körülményeket biztosít a játékosok számára. Járdafelújítás kezdődött a Tisza-Derzsi központi buszmegállónál. A jns.hu szerint a beruházás során felbontják a meglévő betonburkolatot, ezért az érintett területen munkagépekre és korlátozásokra kell számítani. A menetrend szerinti buszok idéglenesen a szociális konyha előtti járdaszakaszon állnak meg, az iskolajáratok pedig a szemközti megállót használják. A változtatások mellett is biztosított marad a közösségi közlekedés. A munkálatok várhatóan egy hétig tartanak. Az önkormányzat fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől a balesetek elkerülése érdekében. Futással tisztelegtek Arany János előtt a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium diákjai. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az intézmény tehetséges középiskolásokat segít és fog össze Szolnokon. A csapat Szolnokról indult, céljuk pedig a költő szülővárosa Nagyszalonta volt. A futók végül a nagyszalontai Csonka-toronynál értek célba. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 22-24 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ma van Billy Joel születésnapja, az énekes 83-ban vezette a listát az Uptown Girl-lel, ezt dolgozta fel a Westlife, és ekkor született Dave Gann, a Depeche Mode frontembere is, és boldog szülinapot kívánunk Geszti Péternek is. Pitbull érkezik ezúttal, I Know You Want Me, jó hétvégét a továbbiakra.
1: 102.4 West FM, a legjobb zenék.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütéssel folytatódik a hétvége. Némi gomoly felhőképződés elvétve lehet. Ekkor kisebb zivatarok is kialakulhatnak. A déli délkeleti szél fog inkább a Dunántúlon megélénkülni, de térségünkben is olykor megélénkülhet majd. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül várható majd. A jövő hetet napsütéssel, olykor fátyol és gomoly felhőkkel indítjuk majd. A nap második felében már elszórt záporok, zivatarok is lehetnek. A déli délnyugati szél lesz ezen a napon is élénk, úgy 22 fok lehet majd a legmelegebb órákban. Kedden több felhőre lehet majd számítani a térségben, záporok, zivatarok is kialakulnak majd, a szél pedig észak-nyugatira fordul, 18 fok lesz majd ekkor a legmelegebb órákban. Szerdán már kisebb lesz a csapadékhajlam, több lesz a napsütés, ugyanakkor még mindig 18 fok körül tetőzik a hőmérséklet, és nagyjából a jövő hét hasonló maximumokat, 18-20 fokokat hozhat a mostani infók alapján. Jó idővel folytatódik tehát a hétvége, meg jó zenékkel is, itt a 102.4 Best FM-en. Ez már a Daft Punk dala, Around the World.

Koncertje Szolnokon a Flow Music Klubban ma este 9 órakor kezdődik. Kacor Király és a Kalóz a Kámfor Zenés Bábszínház előadása holnap 10 órakor kezdődik itt Szolnokon az Abanovákban. Tritko Csernobil 40 exkluzív előadás hétfőn este 7-től az Abanovákban. Bringás reggeli a Kossuth téren kedden 6:30-tól kávéval, gyümölcsel, gyümölcslével és jó hangulattal. Dák B. Gyula Rossz Vér turné Szolnokon jövő szerdán este 7-től az Abanovákban. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban jövő szombaton 10:30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny és a Bori a mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Úgy egy hete lett kerek 50 éves Berecki Zoltán, a színész énekes folytatja a hétvégét nálunk, Szól a száj velem!

sokunknak hétvégén is autóba kell ülni, úgyhogy mondok is néhány fontosabb közlekedési információt most a 102.4 Best FM-en. Ezekre figyeljenek többek között. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál van korlátozás, az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé kell útépítésre számítani. Útépítésre kell számítani Jász alsó Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton.

A 42-esen több helyszínen is dolgoznak, Püspök Ladány és Báránd, valamint Báránd és Földes között is. Tápió szerint a Pesti úton kell útszűkületre számítani. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Jászapáti belterületén, a Petőfi Sándor utcában, a Táncsics úton is útépítést végeznek. Dolgoznak Karcagon a Dózsa-György úton. Korlátozásra kell számítani Nagykőrösön a Szolnoki úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is figyelni kell a korlátozásokra. Pély és Tarna-Szent Miklós között útfelújítást végeznek. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, valamint Kömlő és Besenyőtelek között is dolgoznak. Az M5-ösön csomópontot építenek továbbra is a 73-as 76-os kilométerek között. Tiszakürt belterületén útépítés mellett félpályán halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is korlátozás van. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Abbonyban az Újszászi úton ugyancsak útépítés miatt van útszűkület. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés van, de a 4-es út 223-as kilométerénél is hasonló munkálatokra kell számítani. Százberek és Jászladány között útépítés mellett lehet autózni. Tiszainokán csatornáznak. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé útszűkület van érvényben. Vasad és Csévharaszt között közmépítési munkálat miatt van útszűkület. Az Abony és Törtel közötti útszakaszon továbbra is dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. A tavaszi hangulatot most Árás folytatja, érkezik a Temptations a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Súlyosbodik az aszályhelyzet. A jászok és kunok szabadságát ünnepelték, lekaszálták a szolnoki méhlegelőt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A jászok és kunok szabadságának visszaváltására emlékeztek a 8. jászkun emlékülésen a Szolnoki Vármegye házán. A szoljon.hu beszámolója szerint az eseményen felidézték, hogy 1745-ben a jászok és kunok 580 ezer aranyforintért váltották vissza kiváltságaikat és önrendelkezésüket, emellett 1000 lovas katona kiállítását vállalták. Az ünnepi beszédekben az összefogás, a közösség és a hagyományok fontosságát hangsúlyozták. Az emlékülésen jászkunságért elismerő okleveleket adtak át jelenlegi és korábbi jász, kun és jászkun kapitányoknak. A programhoz kapcsolódva megnyílt a 150 év 150 érték című kiállítás is a Vármegyeháza márványtermében. Jótékonysági anyák napi ünnepséget tartott a Katolikus Karitász Szolnoki Szent Erzsébet segélyszervezete, tudattal szoljon.hu. Nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű családokat és gyermekeiket köszöntötték a szolnoki belvárosi Szent Háromság nagy templomban. A szervezők célja az volt, hogy meghitt és örömteli estét biztosítsanak a résztvevőknek. A kezdeményezéshez több felajánló is csatlakozott, így adományokkal segített a program megvalósítását. Az ünnepségre nem csak a támogatott családokat, hanem minden érdeklődőt is vártak, aki szerette volna együtt tölteni az estét a közösséggel. Lekaszálták a Széchenyi lakótelepen kialakított méhlegelőt Szolnokon. A Mozdulj Csengével Egyesület a Széchenyi István körút és a Kaán Károly utca találkozásánál hozta létre a területet, ahol táblával is jelezték, hogy a növényeket ne vágják le. A szervezet a szoljon.hu-nak jelezte, a kaszálással védett virágok és rovarok is elpusztultak, több havi munkájuk és projektbe fektetett pénzük kárba veszett. Az Egyesület kiemelte, hogy nem a városüzemeltetés munkatársai végezték a kaszálást. Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és két csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösségé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi város részben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrien, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. A megméretetésre az ország több pontjáról, valamint Romániából és Szlovákiából is érkeztek indulók, önkéntes, hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltók is összemérték erejüket az akadálypályán. Rendhagyó esélyegyenlőségi napot tartottak Szolnok belvárosában a Hild téren, olvasható a szoljon.hu-n. A Helyünk van, Talia téren program során a városlakók közelebb kerülhettek a fogyatékossággal élők mindennapjaihoz. A résztvevők idézetekkel és üzenetekkel díszített szalagokat helyeztek a tér fáira, emellett interaktív és érzékenyítő programokkal várták az érdeklődőket. Volt kutyás bemutató, közös festés és személyes találkozás is. A rendezvényhez több térségi szervezet csatlakozott. Az eseményt a JNS 150 programsorozat részeként a Jubileumi Programiroda és az Abanovák Agóra szervezte, a nap szakmai fórummal zárult. Súlyosbodik az aszály helyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett. A csapadék hiánya földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Ország Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egyik közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: Március-áprilisban mindössze 10-12 mm csapadék esett Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, közölte a szoljon.hu. Rekord létszámmal rendezték meg az idei május fafutást Szolnokon. Több mint 4000-en húztak futócipőt a Magyar Sport napján, írja a szoljon.hu. A zöld pólós résztvevők ellepték a belvárost és a környező utcákat. Gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősebbek is rajthozáltak a mozgás népszerűsítő programon. A szervező Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmódra és a rendszeres testmozgás fontosságára. A résztvevők 1600 vagy 2500 méteres távot teljesíthettek. A rendezvényen sportági bemutatók és egyéb programok is voltak. Közel 40 millió forintos MLS támogatást nyert a Cserkeszülői Sportegyesület. A szoljon.hu azt írja, jelentős fejlesztések indulhatnak a helyi sportéletben. A center pálya világítást kap, amelynek köszönhetően lehet majd esténként is edzéseket és mérkőzéseket tartani. Emellett egy külön 7 millió forintos TAO pályázati támogatásból új 20x40 méteres kispálya is épül. A beruházást tehermentesíti a nagy pályát és korszerűbb körülményeket biztosít a játékosok számára. Járda felújítás kezdődött a Tisza-Derzsi központi buszmegállónál. A jns.hu szerint a beruházás során felbontják a meglévő betonburkolatot, ezért az érintett területen munkagépekre és korlátozásokra kell számítani. A menetrend szerinti buszok idéglenesen a szociális konyha előtti járda szakaszon állnak meg, az iskolajáratok pedig a szemközti megállót használják. A változtatások mellett is biztosított marad a közösségi közlekedés. A munkálatok várhatóan egy hétig tartanak. Az önkormányzat fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől a balesetek elkerülése érdekében. Futással tisztelegtek Arany János előtt a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium diákjai. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az intézmény tehetséges középiskolásokat segít és fog össze Szolnokon. A csapat Szolnokról indult, céljuk pedig a költő szülővárosa Nagyszalonta volt. A futók végül a nagyszalontai Csonka-toronynál értek célba. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 22-24 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 1959-ben ilyenkor jelent meg a világ egyik első slágerlistája, mely 200 jukebox, vagyis zenegép játszása alapján állt össze. Nálunk is összeállt egy szép kis zenei lista Britney Spears-el, a Frogmával, és most a French FR-rel. 2000-ből jön a My Heart Goes Boom.
0: 102.4 West FM.

92.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütéssel folytatódik a hétvége. Némi gomoly felhőképződés elvétve lehet. Ekkor kisebb zivatarok is kialakulhatnak. A déli délkeleti szél fog inkább a Dunántúlon megélénkülni, de térségünkben is olykor megélénkülhet majd. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül várható majd. A jövő hetet napsütéssel, olykor fátyol és gomoly felhőkkel indítjuk majd. A nap második felében már elszórt záporok, zivatarok is lehetnek. A déli délnyugati szél lesz ezen a napon is élénk, úgy 22 fok lehet majd a legmelegebb órákban. Kedden több felhőre lehet majd számítani a térségben, záporok, zivatarok is kialakulnak majd, a szél pedig észak-nyugatira fordul, 18 fok lesz majd ekkor a legmelegebb órákban. Szerdán már kisebb lesz a csapadékhajlam, több lesz a napsütés, ugyanakkor még mindig 18 fok körül tetőzik a hőmérséklet, és nagyjából a jövő hét hasonló maximumokat, 18-20 fokokat hozhat a mostani infók alapján. A megjelenést követő években már egyszer átdolgozták, aztán 2008-ban újra siker lett a Fragma dala, ami még a 90-es éveket idézi, eredetiben ez a Tokez Miracle.

még ott lesz Dévényi Tibi bácsi az este során, Nyuik és DJ Lásznik is. Sörfest így áll az Ormos Imre Parkban, rengeteg gyerekprogrammal, és még délután fellép Kovács Viktória, este 7-től pedig Varga Viktor is. Magyarország legismertebb Depeche Mode tribute zenekarának koncertje Szolnokon a Flow Music Clubban ma este 9 órakor kezdődik. Kacor Király és a Kalóz a Kámfor Zenés Bábszínház előadása holnap 10 órakor kezdődik itt Szolnokon az Abanovákban. Tritko Csernobil 40 exkluzív előadás hétfőn este 7-től az Abanovákban. Bringás reggeli a Kossuth téren kedden 6:30-tól kávéval, gyümölcsel, gyümölcslével és jó hangulattal. Dák B. Gyula Rossz Vér turné Szolnokon jövő szerdán este 7-től az Abanovákban. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban jövő szombaton 10:30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny és a Bori a mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Köszi, hogy együtt töltjük a hétvégét itt a 102.4 Best FM-en, most Nagy Dicsi dala hallható.

Sokunknak hétvégén is autóba kell ülni, úgyhogy mondok is néhány fontosabb közlekedési információt most a 102.4 Best FM-en. Ezekre figyeljenek többek között. Az M4-esen Monornál a 37-es

39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál van korlátozás, az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Kunhegyesnél 32-17-esen Tomoly Monostorra felé kell útépítésre számítani. Útépítésre kell számítani Jász alsó Szentgyörgyön, a Jász Ladányra vezető úton. A 42-esen több helyszínen is dolgoznak, Püspökladány és Báránd, valamint Báránd és Földes között is. Tápió szerint a Pesti úton kell útszükületre számítani. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Jászapáti belterületén, a Petőfi Sándor utcában a Táncsics úton is útépítést végeznek. Dolgoznak Karcagon a Dózsa-György úton. Korlátozásra kell számítani Nagykőrösön a Szolnoki úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is figyelni kell a korlátozásokra. Pécs és Tarna-Szent Miklós között útfelújítást végeznek. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, valamint Kömlő és Besenyőtelek között is dolgoznak. Az M5-ösön csomópontot építenek továbbra is a 73-as 76-os kilométerek között. Tiszakürt belterületén útépítés mellett félpályán halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is korlátozás van. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Abbonyban az Újszászi úton ugyancsak útépítés miatt van útszűkület. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés van, de a 4-es út 223-as kilométerénél is hasonló munkálatokra kell számítani. Százberek és Jászladány között útépítés mellett lehet autózni. Tiszainokán csatornáznak. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé útszűkület van érvényben. Vasad és Cséfharaszt között közmépítési munkálat miatt van útszűkület. Az Abony és Törtel közötti útszakaszon továbbra is dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. A szombati folytatás menetrend szerint a Night Shift-tel folytatódik, itt a 102.4 Best FM-en. Fodor Attila vagyok, további jó hétvégét kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert, míg várja az adományokat az Élelmiszerbank, csokoládé és malátás az idei Balaton fagyiak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Azt kérte a magyar emberektől, hogy ne hagyják magukra a politikusokat a politikával, figyeljék őket, kérjék számon az ígéreteiket és vitatkozzanak velük. Az országgyűlés alakuló ülésén esküdtettek a képviselők és megválasztották az országgyűlés elnökét is. Az ülést követően katonai tiszteletadás és zászlófelvonás után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 ezernél is többen adakoztak akkor. Csokoládé, maláta, szilvaszósz és rum, ezek az összetevők alkotják az idei Balaton fagyját. A győztes kreációt egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester alkotta meg Balaton Noir néven. A győztes fagyit hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, a receptjét pedig közzéteszik. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pont úgy, mint tegnap, vagy hát igazából tegnap pont úgy, mint ma. Ugye, mert a tegnap esti Night Shift extrában klónoztuk a mai szokásos hangulatot. Szombat van, hat után járunk pár perccel, úgyhogy hip-hop és R&B mostantól a kínálat 120 percen keresztül természetesen mixben. Természetesen 6 hétig van a White Boy, a hétfő pedig szombati rezidensünkkel, Slim Fittel a lemezjátszók mögött. Én

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Night Shift Partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Night Shift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor abban már jeleztem, ugye, hogy 150 fölött én ezt már nem fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, ha az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi nácsítes mixeimet tracklistával együtt itt értek el.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: R&B, rap, hip-hop, mixben. Minden szombaton 6-tól 8-ig. A második fél idő Slimfit Szabijé lesz. Gyors helycsere. És Szabijé lesz a lemezjátszó. Pár percen belül a lemezjátszó. Pár percen belül, szóval nem sokára innen folytatjuk. Senki

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök, már nem átmeneti probléma az asszály, holnap is kora nyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. TBC miatt kellett teljes fertőtlenítést elrendelni egy gyáli általános iskolában. Az RTL beszámolója szerint még áprilisban derült ki, hogy egy gyermek tuberkulózisos, majd további 16 diákról derült ki, hogy fertőzött, emiatt további vizsgálatokat rendeltek el. A KSH adatai szerint 2024-ben 424 új TBC-s beteget regisztráltak hazánkban. Asszálysújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Az Alföldön a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma. A nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű. Vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök. Mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV, medve bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet nem uralkodni, hanem szolgálni fog, Antal József szavait idézve addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az új kormányfőt 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. Mentesítő járatokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosba indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodban. Ózd és Arló között állították meg a kocsit és alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagy rész derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem jól telik a hétvége, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombati naptól. Nem is húzom az időt, a The Killers jön, ez a Human. Na gyere!
2: Ez a Night Shift,

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a hölgy, akivel szerintem nem lehet könnyű együtt élni, mert mindig, de mindig tökéletes kell legyen a külső, a séró, a ruha, és a többi, és a többi, és a többi. Szerintem ez is az egyik oka annak, hogy nagyon, de nagyon nem talál rá a tartó szerelemre. Hogy kiről van szó? Szerintem sokan tudják. Jennifer Lopez, If You Had My Love, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és valljuk meg őszintén, hogy nagyon sokszor az egyszerűség az alapja a sikernek, és szerintem Nóti Boy is így volt vele, amikor egy dalcímet meg egy refrént keresett a dalának. Olyan 2013-at, 4-et írunk, amikor berobban, és egyszerűen mindenhol ez szól. Rádióba, bulikba, és a többi, és a többi, és a többi. Nóti Boy, la la la, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azt nem lehet mondani, hogy a testvére árnyékában lett volna, hiszen a tesó nagyjából 150 centi magas, mégis a világ egyik leghíresebb és legnormálisabb énekesnője. Ugyebár a tesó az nem más, mint Kylie Minogue, most viszont érkezik nálunk Danny Minogue, és jön az I Begin to Wonder.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a 2000-es évekből érkezik az a fiúbanda, aki nők millióinak, hogyha nem milliárdjainak tekerte el a fejét, és hát mindenhol, minden egy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, holnap lesz a mentők napja, hétvégén még marad a kora nyári idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. A megválasztott miniszterelnök itt is beszédet mondott, melyben egyebek mellett kiemelte, a mai nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni, hinni önmagában, és újra közös hazája lenni minden magyar embernek. Az új országgyűlésben 141 Tiszás, 44 Fideszes, 8 KDNP-s és 6 Mi Hazánkos képviselő van. Évente mintegy 2.300.000 beteget lát el az Országos Mentőszolgálat, számolt be a szervezet a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS holnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés elindulásának pedig 139. évfordulóját. A tájékoztatás szerint a mentőszolgálat már a nemzetközi szinten is különleges hálózattá fejlődött, amely 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból áll. A rendszer országszerte biztosítja a sürgősségi ellátást és az életmentést. 42 napon át megfigyelik annak a tengerjáró hajónak az utasait, ahol hantavírus gócot találtak. Az Egészségügyi Világszervezet a magas kockázatú érintkezés kategóriájába sorolta őket. A tengerjáró holnap köt ki Tenerife szigetén, ahonnan a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonsággal szállítják haza az utasokat. A hajón a hantavírus emberről emberre terjedő változatát is azonosították, de a terjedés ezen módjának kockázata továbbra is alacsony. Azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló dokumentumokat és videókat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. A Pentagon hivatalos honlapján tették őket elérhetővé. Az Apollo program idején készült felvételek mellett a közelmúltban rögzített videókat is közzétettek a világ több pontjáról. A szokatlan jelenségekkel kapcsolatban nincs egységes szakértői álláspont. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 9 óra után is Best FM a legjobb zenékünk mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nincs megállás, jönnek a legjobb zenék sorban, úgy, ahogy kell, és úgy, ahogy egy szombat estének zajlania kell. És pont, nincs appelláta. Most például nálunk a Black Eyed Peas kezd, ez a Pump It.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: még meg is.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az énekesnő, aki tényleg, de tényleg nagy évben tesz arra, hogy az ő stílusa most éppen valakinek tetszik, vagy éppen nem. Az a lényeg, és ő ezt mondja, hogy jól érezze magát a saját bőrében, kifejezze magát, és akkor nincs probléma. Ő nem más, mint Christina Aguilera, jön a Genie in the Bottle.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az igazi csajozós dal, és hogy miért mondom ezt, mert én is voltam fiatal, én is jártam bulikba, és amikor megérkezett a Last Go és a Something, akkor lehetett úgy Isten igazából összebújni, egy kicsit összemelegedni, és finoman dúdolni a párunknak a fülébe a következő ritmusokat. Hold me in your arms, bizony, bizony, mennyi szép emlék jön elő. Úgyhogy a következő 3 perc 40 a nosztalgiáig.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő úriember meglátta azt a piaci rést, hogy nem a dalokban van a nagy pénz, hanem a csengő hangunkban. És utána minden egyes dalt úgy csinált meg, hogy legalább 10-15-20 másodperc, és ez egyszer-kétszer-háromszor legyen egy dalban, amit utána el tud adni jó pénzért csengő hangnak. Ő nem más, mint Akon, Cardinal Official-lel kiegészülve, jön a Dangerous!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, igazi divat hullámot indított el anno az E17, mert hogy minden egyes srác a sapkáját úgy akarta hordani, hogy éppen hogy csak a fején volt, és jól föllógott. Hát ilyen volt az, amikor még a tévébe a klippeket vártuk, nem tudtuk akármikor megnézni, és ezért nagyobb hatással voltak ránk. Jön az E17, ez az It's Alright!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV, a Fradi nyerte a labdarúgó magyar kupát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek. Az új kormányfő a történelmi zászlók előtt tett esküje után beszédében elmondta, új fejezet nyílik Magyarország történetében, kiemelte, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest választották. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Mentesítőjáratokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosba indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A Ferencváros nyerte a labdarúgó magyar kupát. A döntőben hosszabbításban kerekedett felül a Zalaegerszeg csapatán, 1-0 lett a vége. Ez a Fradi 25. kupa győzelme, ami azt jelenti, hogy a következő szezonban indulhat az Európa Liga selejtezőjében. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagy rész derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és a 10 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy az első félidő véget ért, de jön a második félidő, felfrissültünk és új erőre kaptunk, jön Bob és Bruno Mars közöse, ez kérem szépen a Nothing on You, ja és amúgy B.O.B. Ez a Night Shift.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik mindig bajban vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap Ármin és Pálma névnapja van, de fel lehet még köszönteni az Aldákat, az Aidákat, az Alexákat, az Alexiákat, és a biztonság kedvére a Jázminokat, na meg a Mirákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, dob neki egy üzenetet, vagy hív fel, és te leszel a nap sztárja. Mi pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel, jön most a Black Machine és a Jazz Machine.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Daft Punkon kívül nagyon sok embernek nem sikerült az, hogy az arca mutatása nélkül sikerüljön a világ siker. Viszont van nekünk egy sziánk, aki megcsinálta, aki összehozta, és nagyon büszkék is vagyunk rám. Jön a Chandelier!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, én azt tudom mondani, hogy a kreativitás mindenen felül van, és ez szerintem az Animal Cannibals srácokra nagyon, de nagyon el lehet mondani, hogy miért, mert ők nem vették fel ezt a gangsta stílust, nem beszélnek csúnyán, hanem nagyon, de nagyon viccesen, frappánsan, és hát kreatívan rakják egymás után a szövegeket és a szavakat, és ebből mik jönnek össze? Nagyon jó dalok, hiszen jön nem sokára a takarítónő, előtte viszont Jessie J és a Domino.

Best FM a legjobb zenék. Micsoda férfi, micsoda férfi, micsoda férfi. Hát így hangozna az, hogyha lefordítanánk a Salt and Pepper dalának a szövegét, ami a What a Man. De ne tegyük meg, hanem inkább hallgassuk meg az eredetit. Indítom is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól telik az este, meg a persze az éjszaka, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Fábián Juli és Zuhecker kezd, ezt kérem szépen a Like a Child, bizony!
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen időjárás vár ránk a holnapi nap folyamán. 16 fokra ébredünk, 26 lesz napközben, nagyon jó, viszont eléggé szeles napunk lesz, közepes felhőzettem. Hát ez van, viszont már azért én úgy érzem, hogy közeledik a nyár és közeledik a jó idő, mert hát 26-27 fok, az már nagyon jó. Na meg Meredith Brooks is nagyon jó, hiszen jön a Bitch.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a nő, akinek a csípő mozgása hát szó szerint elvarázsolja a férfiakat minden egyes alkalommal, és nagyjából az egész férfi társadalom nem érti, hogy az FC Barcelona egykori futballistája, Gerard Piqué, hogy lehetett ilyen hülye. De hát ki tudja, ez van. Jön Shakira, ez az Underneath Your Clothes.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hogy mivel megyünk tovább? Hát persze, hogy a legjobb zenékkel. Most például Michael Bublé érkezik, ez az I Believe in You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Azt meg aztán pláne, hogy holnap este 8-kor találkozunk újra. Addig is mindenkinek minden jót, szép éjszakát, jó éjszakát, szép álmokat, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 1975, we brought you an album with a song.